0: Vilma, chindana chaona chaza kisa ngutu. Nga hika kena ma anga kugondisi.
1: Ingondisi wangu.
0: Ingondisi wana dizo kugondisi ya mtu basi.
1: Ihihi.
0: Chao chime nyancha kunga embelelele.
1: Ina chao.
0: Embelela kambi na sinya.
1: Na mashamba du papa, na mashamba du papa, ondi vivi umakako, vivi numat, levanta urabu, ponda kapesa, roba masaloka, ainda fajasi, ele, ainda fajasi, ele, ainda fajasi.
0: Na kubanga filmo kunga wachi gondisi ndana nasa wena, inga tundu msaka tana kachika wacha tucha masaka nelu, ahinga wachi engisa sindandwana.